0: Beacon man.
1: Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?